0: Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL.
1: XIL.
0: Vagyis Xil.

Most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. Pick Up Your Radio.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött, a mikrofon és a keverőpult mögött, a Celebration DJ, aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval, a Celebration DJ-vel, a Pitangyó Rádió.
1: Hogyan szab Balaton perényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködben bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkely páncélt hordó fafogó részfűrésszel megsebzett bronztérdő repet sarkú bűdös szájú rittafokú csempe szobában felleveltetett mocskos tetves rabló Mari néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy, meg csinálj, amit akarsz.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Pitangó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene!

0: Beton Jó Rádió.
1: A 80-as. Together forever and never to pass. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek. 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitanglió Rádió.

Eurodance Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

Itt egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jong.

0: Bitangyó Rádió.
1: Jó reggelt, kellemes ébredést, amelyek Bitangyó Rádiózást kívánok minden kedves hallgatónak az úr 2026. esztendejének 8. havának 20. napján a Magyar Állam Alapítás ünnepén. Üdv a háttérben lévőknek és az előtérben toporgóknak, szeretném köszönteni a Bitangyó Rádió chatfalán velünk lévőket.

Köztük Csámpás, Rozit, Katát, Tikkát, és természetesen azokat is, akik még nem bújtak elő, de a háttérben bizony már velünk vannak eme kora reggeli órán, és velünk együtt ébredeznek. Hamarosan indítjuk a napot a magyar muzsikákkal, szokásomhoz szíven egy óra magyar módra magyarán szólva a műsor első felében. Olyan előadókkal, mint Cserháti Zsuzsa Presser, Pici Somló Tamás, de itt lesz még Maszkur és a Tücsök Jaj, Alexa, Olá Ibolya, Odette Bubblegum, vagy éppen az Emergency House.

műsor második felében pedig jönnek majd a külföldi csapatok. Itt lesz veletek a mai délelőtt folyamán Lady Gaga, Usher, Beyoncé, Pink, Britney Spears. Madonna vagy épp a Maroon 5. Úgyhogy nincs is más hátra, mint előre. Kezdjük is a napot. Gőzölögjön ma reggel is forrón. Ti pedig vigyázzatok, hogy meg ne égessétek a átokat.

0: Hát akkor úgy neki, hadd szaladjék. Csapjunk bele a lecsóba, érkeznek a magyarok. Hajrá, hajrá, hajrá, egy óra, magyar módra, magyarán szól. És velük együtt a válogatott magyar zenék. Stílusosan, ébredezősen induljon ez a reggel Cserháti Zsuzsa gyönyörű dalával, melynek címe Zene kell.
1: Vagy szerelem, vagy valami más.
0: Hiszen ti is azért vagytok itt ma reggel is.

Sziasztok, bitangok, ébredezzetek, és közben pihenjetek a Dal szigetén, ahogy azt az imént Csárháti Zsuzsa megénekelte. Egy igazi ikonikus hang, sajnos ma már ő sem lehet velünk. De a következő előadó még itt van, és tartja a frontot. Hasonló kariber, csak férfiban. Sajátos, jellegzetes hang. Semmivel, akarom mondani, senkivel nem összekeverhető. Már is jön Pici bácsi, azaz Presser Gábor, és tőle szól a Nagy utazás.

0: az ében.
1: 8:12 perc, ez itt a Bitang Jó Rádió, benne pedig a forrón gözögő Beszkofi Jetskivel egészen 10:00-ig.
0: Az éjszaka, a puha test.
1: A műsor első felében csupa magyar előadóval, olyan ikonikus hangokkal, mint a most is hallható Presser Pici,
0: mint régi jó barát,
1: vagy a sorban őt követő, az LGT-hez szorosan kötődő Somló Tamás. És érkezik az Olyan szépek voltunk. Romantikázunk egy icipicit tovább. Még mielőtt megérkezne a kávé mellé a szex is.

0: ott lehet Somló Tamás.
1: Újra kezdhetnénk, mert nekem ez.
0: És tőle pedig szólt, az olyan szépek voltunk. Tudottam nektek, hogy ma reggel ébredezzetek, és egy kicsit visszafogtam a tempót, de hamarosan elszabadulnak az indulatok. Egy rövid reklám után érkezik Szeder és a Lazsadal. Utána pedig megy Maszkura és a Tücsök Raj kezdi izzítani a levegőt. Előtt még Orsi megérkezne hozzátok.
2: Best Café, a legjobb reggel.
0: Hát ezt küldöm innek nektek.
3: Mit szólnál, ha ma reggel nem kell?
0: Leginkább a pöstieknek.
3: A 720-as metrót így nem érném el. Elmaradna a princeszben a kakaós cigár.
0: Innen oda vidékre.

nem akarok ma. Na gyertek, bitangok is, mondjátok el, hogy ti mit nem akartok ma. 8:20 perc van, ez volt Szeder. És a Lazsadal a folytatásban, hogy ígértem, maszkuralna meg a tücsök raj, akik arról énekelnek, hogy bizony-bizony néha sok a lépés, egyet-kettőt ki is lehetne hagyni.

gyerünk, gyerünk, bitangok, szóljatok ám, ha meguntátok, akár én el is mehetek. De ha nem így van, akkor gyertek és csatlakozzatok hozzánk a Bitangó Rádió chatfalán, remek a hangulat. Prominens a társaság ma reggel is. És bizony, bizony, ma is kiveszi mindenki aktívan a részét a jóból.

mi a helyzet, bitangok? Meddig várják, amíg lemegy a nap? Nem teszem. 8:22 perckor már is itt van nektek Orsi.

0: Ördögi Orsi, és ha lemegy a nap, ez szólt a Bicangyó Rádióban. 8:25 perc van, 5 perc múlva érkezek hozzátok a legfrissebb időjárás jelentéssel, addig kitartás. Előjáróban csak annyit, hogy nem biztos, hogy kell ma az esőkabát, de azért jó, ha ott lesz. Rozink, igen, jól érzi magát itt a Bitangyó Rádió chatfalán, én csak annyit kérdezni. Kegyedez a csámpás, Rozi? Melyik vonattal érkezett nagycsád? Na, ide figyelj, édes fiam, pálocájú Tóbiás, hát én ezt nem tudom néked megmondani, mivel ez a vonat már rég elment.
1: Best coffee. Best coffee. A legzamatosabb reggeli kávé. Hogy jól indulj a nap? Hogy jól
0: indulj? Másodszor meg úgy taknyán tenyerelek, hogy ered az órod vére. Én meg erre bocsásson, nagysád. Reggel is eljött hozzátok a Mr. Szerelem. Ezúttal Alexa mutatja be nektek.

0: Mr. Szerelem után itt van Miss. Vagy Mrs. Szerelem?
1: Mit ér egy nő, mond áldozata lép.
0: Olajbolya elhíresült dala.
1: Kényszeríti térdet.
0: Ez a baby.
1: Ha nélkülünk senki.
0: Utána pedig jövök és mondom majd a tutit.

Akkor lássuk, hogy mivel kecsegtetnek bennünket a madár jósaink. Gyorsan megosztom veletek a mai nappal kapcsolatos időjárási információkat. Azt mondja a madár jósunk, hogy visszatér a kánikula. Csütörtökön fátyol és gomoly felhők zavarhatják majd meg a napos időt. Napközben számottevő csapadék nem várható, de az esti, késő esti órákban egy-egy zivatar előfordulhat a térségben. Délnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. Reggel 21, délután pedig 35 fok között alakul majd a hőmérséklet. Nekik meg bármit szabad, múlik meg egyetetje, viszont egy rendes nőnek otthon van a helye. Úgyhogy ha tehetitek, akkor maradjatok otthon, ne mozduljatok ki ebben a kánikulában. Sokkal jobb program és kellemesebb izzadási lehetőség otthon a 24-25 fokra visszahűtött szobában. Élj csak így, ha neked ez jó, viszont az én szeretem... Már ha értitek, hogy mire gondolok. A nő az nő, és így az egál, ami egy... Én ehhez adom a talpalávalót. Hát táncolj, tombol. Ha nem is húzom, de mindenképpen húzatom a fületekbe. Az ilyen és ehhez hasonló muzsikákat a folytatásban Bala Eszterrel és Galusz Nikivel.

0: el sem tudnám képzelni, hogy a férfi társaim közül valaki beszabadulna egy ilyen Harlemben, mit is tenne. Szerintem a csajok, akik ott vannak, úgymond rabláncon tartva, biztosan ki vannak éhezve, és hanyat is omlanának úgy, mint odaért.
1: Egy picit minden más, minden más, minden más. Ez a Bitang Jogi.

0: este.
1: Rendek unok a percek, bár 8 óra 41-es perc van. A lejátszóban a Bubblegum. És én is csak annyit teszek hozzá, mint amit ők is mondanak. Gyere, gyere még!

érdekel benneteket, hogy mi folyik a Bitangyó Rádió Csetfalának, hogy gyertek és csatlakozzatok hozzánk, és vegyetek ki ti is ma is aktívan a részleteket a jóból. Fábölgöm utána a folytatásban. Vár ránk a nyár!

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

8. hó 20-a, azaz augusztus vége felé járunk. Bizony, lassan kifutunk a nyárból. Újra iskolába kell majd mennie azoknak, akiknek még ez opció. De addig is bizony még nyakig ér a holiday. Pont úgy, ahogy azt az Emergency House is megénekelte annak idején. Úgyhogy húzzatok csak bele!

bizony ránk is vonatkozhatna, aki nem tart velünk az iszonyú nagy. Megmondom őszintén, én azt gondoltam a tegnapi munkás nap után, hogy ma reggel egy icipicit többen leszünk és aktívabbak itt a Bitangyó Rádió chatfalán. Na de hát a többiek minden bizonyal most pihenik ki a hét előző napi fáradalmait. Mi pedig azok a szerencsések vagyunk, akik egész héten már lógattuk a lábunkat. És bizony, nálunk már egy ideje nyakig ért a holiday.

színpadon az Emergency House, a poronmester pedig én vagyok, azaz Jetszke egészen 10:00-ig itt a forrón gőzögő Best Coffee-ban. És éppen ezért arra invitálok benneteket, hogyha kedvetek van itt a holiday közepette, ami bizony-bizony ma is nyakig ér, még egy icipicit rátenni egy lapáttal és élvezni a ma reggel is forrón gőzögő Best Coffee-t, akkor menjünk együtt a Forest Club-bal egészen a Balatonig. Érkezik a Balatoni Láz.

8:57 perc van, ők voltak a Foref Club és a Balatoni Láz. Én pedig arra biztatok mindenkit, hogy nyárból menjünk a nyárba. Balaton után jön egy kis karibi hangulat. Biztosít nektek majd a következő közel 4 percben egy igazi karibi parti.

0: Na gyerünk, bitangok, 9 óra van. Folytatódik még a karibi parti mellett a magyar parti is. Még 3 felvétel elejéig, aztán pedig jönnek majd a külföldi csapatok. De hajrá magyarok blogban a folytatásban jön a KFT, aki megismerteti veletek, hogy miért is volt jó Afrikában. Aztán pedig a Republic invitál benneteket, hogy játszatok egy kicsit a tűzzel.
1: Még több sláger, még több ritkán hallott felvétel a kedvenc rádiódban.
2: Milyen volt Afrika?
0: 3-ból pedig gyorsan csináltam 4-et, mert úgy éreztem, hogy a végére kell egy kis rock is. Úgyhogy a blokk utolsó 2 előadója ember a szellemiségben szól majd hozzátok. Ugyanis a Republic után jön majd a tankcsapda, és a blokk legvégén pedig a Hooligans kínál meg benneteket egy kis szexel, na meg egy kis forrongőzögő kávéval.

játsz egy kicsit a tűzzel. Hopp, hey, játsz egy kicsit a tűzzel. Rohanj el a világból, repülj el a sötétbe a világból.

játsz egy kicsit a tűzzel. Játsz egy kicsit a tűzzel. A Republik és a Játsz egy kicsit a tűzzel. Játsz egy kicsit a tűzzel. Hamarosan érkezik a tankcsapda. Játsz egy kicsit a tűzzel. Aki sortüzet vezet majd rátok, persze csak átvitt értelembe. Azt mondom, állj! Hát akkor rokkalkodjunk egy őci picit.

0: ikonikus tankcsapdát hallhattátok. Ez még a tradicionális felállás.
1: Azt mondom,
0: most tudom, hogy Rozi és Tika biztos, hogy félreértette, amit mondta. Pedig én csak az együttes összetételéről beszéltem. Énekes bassgitárral, egy dobos, és plusz még egy gitáros. Rokonnal menjünk tovább, a magyar blog zárásaként érkezik a Hooligans, meg a beígért Sex, és mellé a forró kávé.

4:10 van, még mint 45 percen keresztül leszek itt veletek, és gőzölgetem a fületekbe a forró Beskofit. A magyar blokk legvégén hallhattátok a Hooligans-t. Ez volt a Szex és Kávé. Remélem mindent megkaptatok eddig, amire csak vágytatok, amit csak akartatok. A hátralévő műsoridőben csupa külföldi csapat muzsikál majd nektek. Ha nem is rokkosan, de az előző egy és negyed órát idézően. Olyan előadókat hozok nektek, mint például Lady Gaga, tőle szól majd a Poker Face, de itt lesz még rajta kívül Escher, Beyoncé, Britney Spritz, ahogy én szoktam őt emlegetni. Vagy a pop nagyasszonya Madonna. De muzsikál még nektek a Pitbull és az Ellenfa Jó is.

0: 0.
1: Mit hangjó rádió? Ahol nem csak a zenék,

19 perckor nektek szól Lady Gaga és a Poker Face. Ekközben pedig Tika kiterítette a lapjait, aki látni szeretné, hogy jöjjön a Bitangyó Rádió chat falára. Én pedig a folytatásban hozom nektek Asher-t, Lil Jonna meg Ludacris közösét. És folytatva ezt a vonalat, hamarosan szól majd a Yeah!

Tudjátok, Rozi elveszett az éterben. Semmi gond, biztosan forgatja a fakanalat az ételben. Azért szól neked is Escher és a Yeah. Mint ahogy a folytatásban Beyoncé és a Single Ladies is. De azért, ha teheted néha, adj életjelet magadról. Biztosak lehessünk benne, hogy a nagy főzőskéz is közepeten nem gyújtottad magadra a házat.

játszóban Britney Spears, vagy ahogy én szoktam őt emlegetni, Britney Spritz kisasszony. Ez pedig a Work Like a Bitch. A folytatásban érkezik Madonna, a pop nagyasszonya, és tőle szól majd a Hang Up, és a sorban pedig majd őt követi a Maroon 5 ikonikus muzsikája, amelyek címe Moves Like Jagger.

Fogadjatok meg Madonna néni tanácsát. És gyertek, csatlakozzatok hozzánk a Bitangyó Rádió chat falán is. Nem ez a megfelelő időpont a hezitálásra. És ha már Madonnánál tartunk, akkor meg kell, hogy jegyezzem. Az újkori Madonna slágerek közül szerintem ez az egyik legjobb. Itt még hozta a formáját, mint stílusban, mint pedig koreográfiában. Sajátos mozgáskultúrával rendelkezik a hölgy. Csak úgy, mint a következő felvételen a Maroon 5 által fölemlegetett Mick Jagger. Úgyhogy gyertek és élvezétek Madonnát, és azután pedig majd táncoljatok és mozogjatok úgy, mint Jagger a Maroon 5 felvételére.

Üdv a háttérben Wolfinak is! Örülök, hogy te is velünk ébredezel. Kortyolgassak te is élvezettel a ma reggel is forró gőzölgő Best Coffee-t velem, azaz Jetskivel egészen 10:00-ig. Tik-tak, tik-tak. Ketyeg az óra. Múlnak a percek. És repülnek az órák, ha velünk együtt szórakoztok itt a Bitang Jó Rádió összes hullámosszán.

9043-on remélem, hogy jól rázzátok. Sőt, mi több, riszáljátok. Egy remek felvétel a Maroon 5 előadásában, melyek címe Moves Like Jagger. A folytatásban pedig David Gellát hozom nektek Akon kíséretében. És hamarosan szól majd a Sexy Bitch. Vagy ahogy a művelt francia mondanák, kissé kicsit kifonomultabban, Cherchez la femme, azaz keresd a nőt. Mert ha a férfiak a teremtés koronái, akkor bizony azon a koronán az ékszerkövek a nők.

0: don't do it. Yeah.
1: Ő pedig már Pitbull. Uno, don't stress, Caldro. És az én tudom, mi kell neked. I know you want me.
2: Uno, dos, tres, cuatro, rumba. Sí. Ella quiere su rumba. Rumba. Sí. Ella quiere su rumba.
1: Ma nem csak azt tudom, hogy mi kell neked, azt is tudom, hogy nekem mi a jó. Jelen pillanatban a bitang jó.

Ellen Fayou és a Sexy and I Know It. Majd Benny Benassi Satisfaction-je következik, és a blokk legvégén megspékelve egy általam elkészített egyveleggel, amiben szintén szerepel Benassi, Bazooka, Britney Spritz, na meg az Ellen Fayou és Don Diablo is. A felvétel címe Just Have a Good Time. Egy 2016-os party mixben hoztam el ezt hozzátok. Érezzétek és élvezzétek ki egészen a legvégéig. Érdemes itt maradni? Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. És bennünket, azaz a Bitom jó rádiót hallgatni. Girl, look at that body. Itt további kellemes napot, Bitom jó rádiózást a folytatáshoz, és majd jó étvágyat kívánok az ebédhez mindenkinek. Na, sziasztok!

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Szia!

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.
2: Juanita came to me last night.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: Amíg mások csak beszélnek, addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
1: Bitakyú Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.

0: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a Rockvillán. Kőkeményen, Xillel.
1: Timmy Trumpet and Scooter! Haha! It's Timmy and Dave for those about to

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld el, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványa tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

a 80-as. Kilencvenes.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

a 80-as. Together forever and never too fast. 90-es.

0: és napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz!

dalok felfedezése a Bitang Jó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitang Jó Rádióban. A Bitang Jó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, hallgat,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang Jó Rádió.

0: Those parts of...
1: Ez az. Megtaláltad. Ez az önfrekvenciát.
0: Those

érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge Jam. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park

Na, bitang jó délutánt kívánok mindenkinek, íme visszatért a ti Wolfitok, és kezdődik a Vidám Park, egy visszatérő Vidám Park. Örülök neki, hogy ilyen sokan összegyűltek a hangsok mögött, már nem tudom, hogy mennyien, de biztos sokan. Viszont a cseten még nincs topzódás, úgyhogy tessék nyugodtan jönni. Most már adás van, leadás, úgyhogy lehet nyugodtan befáradni. Annyi a dolgotok, hogy megkeresítek a www.bitangyoradio.com oldalt, és ott a cset menüre rákattint, és belép, és ennyi. Úgyhogy tessék nyugodtan jönni, mert mostantól este 9-ig folyamatosan műsor van. Bőven lesz mit hallgatni, hiszen hoztam jobbnál jobb számokat a visszatérésem alkalmából. Ha esetleg néha ilyen kopácsolás hangzatszik be, azért van, mert még felújítási munkálatok vannak, és hát azért még nincs minden teljesen kén. De folyamatában vagyunk a dolognak, és majd remélem, hogy hamarosan nem lesznek ilyen problémák. Nos, hát aki most itt van a csetem velem jelen pillanatban, nem lesz nehéz felsorolni, mert összesen ketten vannak, Kata és Szerint Salamander barátom, úgyhogy kellene szaporítani még a létszámot, jó? Úgyhogy gyertek, és hallgassátok a Pitangyó Rádiót, de nem csak hallgassátok, hanem cseteljetek is. Egyébként Szerintnek üzenem, hogy kettőkor kelni, igen, nekem is volt olyan, hogy kettőkor keltem, csak az éjszakás műszak. Na, jó, hát akkor csak bele a lecsóba.

arra is szaporítsam tovább a szót, mert végül is arra jöttünk, hogy zenéljünk, és az első dal, ami most következik, mármint ami hivatalosan következik, az, hát mondjuk úgy, hogy reflektálni szeretnék Kézi kollega keddi dalküldésére, ugyanis, és ezt is mondom, hogy ne tessék, ahogy ő mondta, hogy ne vegyük komolyan azt alt, én is azt mondom, hogy ne tessék komolyan venni ezt a dalt, de ettől függetlenül mindenképpen ajánlom Kézi kollega figyelmébe sok-sok szeretettel. Jöjjön remixeltől, a Problem is War.

No, hát ez az a csámpáshoz is visszatalált hozzánk, úgyhogy örülök neki, hogy itt vagy. Köszönöm szépen, hogy te is csatlakoztál hozzánk. Mindig illeti dalunként nő a létszám, úgyhogy tessék nyugodtan minden dal után becsatlakozni, vagy dal közben is lehet. Az a lényeg, hogy legyünk minél többen a cseten. És hát most ezt hiába mondom, hogy vár ránk a nyár, már mindjárt kimegyünk belőle, de ettől függetlenül jöjjön a Szeravi féle vár ránk a nyár. Egy 2025-ös remixer féle változatban, ha már az előbb a remixer féle dal, vagy dal képződmény hangzott, akkor most jöjjön egy rendes remix a remixertől.

Hát szia Tika, de jó, hogy itt vagy, és de jó, hogy látlak, és de jó, hogy akkor, amikor éppen én vagyok adásban, úgyhogy puszantás neked. Na, hát az a helyzet, hogy készültem, mert lesz a későbbiek

0: folyamán olyan, hogy lehet kérni dalokat, de nem akkor, amikor adás van, hanem előre. Tehát lesz majd olyan, hogy lesz előre kért dal lejátszása, csak azt jó előre tessék majd megmondani, nem adás közben lehetőleg, jó. Na, és az a helyzet, hogy én tartozom Katának például, úgyhogy most az ő kedvéért, meg mindenki kedvéért, mert tudom, hogy sokan szeretik, jöjjön Roni. Nem a mi Ronink, ez egy másik Roni. Ahogy Pinocchio is említettem már korábban, jöjjön, ami sohasem, bármit ez a dal nem, az most mi sohasem, mert ez már dal már párszor szólt nálunk, de ebben a DJ Dance Man féle remix változatban szerintem még nem, úgyhogy következik most ez.
1: Is a remix spun by DJ Dance Man.
2: This is the remix kind of all

mindjárt fél óra eltelik a műsoridőből, és elfelejtettem köszönteni a külsős hallgatókat. Hát elnézést kívánok, látszik, hogy kiestem a szórásból. Egy hónapig nem voltam, és már elfelejtek ilyen dolgokat. Na nem baj, most bepótlom. Szóval köszöntöm Kuhár András is köreinkben. Tudom, hogy kívülről hallgat, de kívülről jelezte, hogy kívülről.

hallgat, érted? Na, és mindenki más is, aki nem jelezte, hogy kívülről hallgat, de tudom, hogy kívülről is hallgatnak, úgyhogy köszöntök mindenkit. Egyesével nem, de úgy együtt. És ennek örömére, meg annak örömére, hogy ugye ma államalapítás ünnepe van, tehát augusztus 20-a, mert ezt is elfelejtettem mondani buta fejemmel. Szóval ennek alkalmában ugye ma csak magyar dalok fognak szólni, kivéve két kakukktojást, de majd azt meghalljátok időben. A lényeg az, hogy most viszont tényleg két magyar előadó, magyar nyelvű dal következik. Először jön a Neotontól a 220 felett, egy 2025-ös remixer, féle remix formájában. Utána pedig jön a Bikini. Hát kicsit előtt a két stílus egymástól, de mindegy. Szóval jön a Bikini, és a közeli helyeken egy Martin Miller féle 2026-os remixben.

Ja, és nem felejtem elmondani, hogy vasárnap este a szokott időben megint lesz Vidám Park, de az Nosztalgia Vidám Park lesz. Hasonló jellegű dalokkal, mint ez.

0: mindenseknek. Footwalk Attilával.
1: Igen, igen, az Italo Café is vissza fog térni, konkrétan jövő héten pénteken este 8-tól 10 óráig lesz Italo Café, és természetesen Italo Disco, Euro Disco, High Energy és ami még belefér a kategóriába. És mivel jövő hét pénteken lesz Italo Café, de ugye azt mondtam, hogy ma magyar dalok vannak, illetve itt jön a kakukktojás, mert esetünkben két magyarított következik. Először jön

Sissy Catch és a Mennyi és Pokol, a Heaven and Hell magyarul, majd jön Patty Ryan híres dala, a Te vagy a vágy, természetesen szintén magyarul, úgyhogy ezek a mai meglepetéseim, fogadjátok szeretettel. Egyébként pedig, ahogy kiírtam a cseten, de mondom hangban is a külsős hallgatók számára, tehát minden egyes Vidámparkban mostantól kezdve, hát ma nem, de vasárnaptól kezdve lehet fejenként egy dalt kérni. Ezt úgy lehet megtenni, hogy küldtök egy e-mailt az italocafe.phu@gmail.com, vagy ha úgy jobban tetszik, akkor italocafe@gmail.com címre. Teljesen mindegy, hogy milyen stílus, most elrugaszkodom ettől a tételtől, hogy ez csak az Italo Caféhoz tartozik. Bármilyen kívánságot ide tessék, kedves megírni, és akkor amint tudom, teljesítem. Jó? De mindig, minden héten csak vasárnap, és csak fejenként egyet. Oké? Ebbe egyezünk meg. Nincs appelláta, nincs kivétel. Na, és akkor most jöjjön a két különlegesség, csak nektek, csak most, csak itt.

Na hát aki ismer, már pedig aki a cseten van, azok mindenki ismer, tudja, aki meg eddig nem tudta, most megtudja, hogy én szoktam olyan dolgokat is hozni, amik ismeretlenek. Mert hogy nem híres előadóknak a dalai, de úgy gondolom, hogy mivel nekem tetszik, hát ha nektek is tetszeni fog. És ha már egy italókafé van a mi utcánkban, akkor jön egy magyar italódal, konkrétan DJ Mágustól, az Ígérd meg nekem. Na ti is ígérjétek meg, hogy itt maradtok még Mókuska után, hogy Géberent is hallgassátok, oké? Okay? Na, nem láttam a kereket. Halló? Megvakultam, nem láttam a kereket. Megígéritek, hogy itt maradtok? Hadd lássam. Na, mindegy. Jöjjön.

Na jó, hát ez nem a Neon Disco Rádió, hanem a Bitangyó Rádió, és azon belül a visszatérő Vidám Park. És én is visszatértem hozzátok, hogy elmondjam, hogy mi következik most. Mert hogy megint a remixel féle változatban következik egy dal, jelen esetben egy friss remix, mármint a remix friss, a dal maga nem, hiszen jön a Back to Black Mink Bebével, és egy nagyon bonyolult dalcím, várjál, meg fogom kimondani, Nane Nane Nu. Azt hiszem, jól mondtam, nem? Na, mindjárt meghalljuk.

Na hát ma még nem volt Double Decker, úgyhogy pont itt az ideje, ha már visszatértem, és nem sok milyen Double Decker következik, hiszen van egy előadó, aki a következő két számban összefüggésbe hozza a dalokat. Na most ezt megoszontam. Szóval, jöjjön először a Rómeó és Júlia egyik betétdala, a Lehetsz király, egy DJ Dance Mellféle remix változatban, utána pedig jön maga az összefüggés, azaz Bereszki Zoltán és a Száj velem, imád érzetiben.

0: Értesítjük tisztelt utasainkat, hogy a Szegedről Budapestre tartó vonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Megértésüket köszönjük, a jegyeket nem váltjuk vissza.
1: Na, hát a Vánf késik, de mi nem késünk, hiszen kevesebb, mint egy óra múlva jön Mókuska hozzátok, és jobbnál jobb zenéket fog prezentálni, ahogy minden csütörtökön és szombaton szokta. Én maradok már, mint abban az értelemben, hogy a fülem marad vele, de remélem, hogy Mókuska is fogja hallani ezt, amit most neki küldök, hiszen mondjuk úgy, hogy előzetesen én meginterjúoltam, hogy mit szeretne hallani, tehát ő volt az első, aki kérhetett, bocsánat, de ez kollegális alapon ment, annál is inkább, mert utána ő következik, és akkor ezzel próbálom meg neki meghálálni, hogy beengedett maga elé. Szóval jön sokak kedvence, főleg Mókuskáé, a TNT-től az Ébren álmod,

Na hát remélem, hogy beállnak, nem lesz semmiféle gigszer, és minden további nélkül el tud indulni, de ha esetleg nem tud elindulni, akkor se tessék aggódni, addig én kitartok veletek, jó van? Úgyhogy nem maradtok zene nélkül, ígérem. Most viszont akkor jöjjön egy újabb double decker, egy kevésbé ismert magyar előadótól, vagy magyar zenekartól, vagy fiúcsapat, vagy hát nem is tudom, hogy minek nevezem őket, mert hát végül is két táncos fiú, akik későbbiek föl, nem, előtte volt egy trió, de ez a két srác kezdte a triót, aztán csatlakozott hozzájuk egy harmadik tag, aki aztán később kivált, és ezért megváltozott a formáció neve is. Na, mindegy. A lényeg az, hogy jöjjön a remix, ma már ez a formáció sem létezik egyiket, és tőlük jöjjön két a 90-es évekből ismert dal, illetve az első inkább a 80-as évekből, csak ez a verzió magyarul, hiszen magyar előadókról van szó, ez a 90-es évekből származik, tehát jöjjön a Tarzan Boy, és utána pedig jöjjön a Gyere és hazudj. Következik a remix.

közben egyel szaporodott a kinti hallgatók száma, amíg megtudtam, hiszen az én drága, pici, drága gumicukor feleségem is hallgat egy másik szobából, úgyhogy sok szeretettel köszöntöm őt is a köreinkben, majd mindjárt neked is küldök szívem valamit, de előtte, ha már hazudós, akkor jöjjön a hazudós lány DJ Zoe előadásában ezúttal.

Na hát, életem fénye. Az a helyzet, hogy itt a cseten nagyon sokan üdvözölnek téged, és ugye megígértem, hogy küldök neked egy dalt, ha már csatlakoztál hozzánk. Hát akkor jöjjön egy magyarított dal, mert ugye az eredeti az nem magyar, de te biztos értékelni fogod, meg remélem mások is, hiszen jön Chris Rudy-tól a Keresem a szót. Én is már keresem a szót, mert összeleg ez a nyelvem. De ettől függetlenül jöjjön Chris Rudy egy Darwin-féle remix formájában.

0: Na, ki ismeri fel az eredetit? Kezeket fel!
1: Elszállt egy érsek csókolt épp úgy égett, már nem kísért meg új érzés.

Na jó, Roninak kell elfogad, na, ott volt, na. Már majdnem jól írtad le. So it's gonna be the year, it's nothing gonna change my love for you című dalának a magyarított változatának a remix

változata volt, Darwin, és ha már Darwin Remix, akkor jöjjön még egy Darwin Remix, mert akkor már még leduplázunk, és hát, édesem, meghalok egy csókodért, jön a rámok futók.

De hát befejezett, hogy járás közben szigorúan tilos alkoholizálni, ugye? Ez egy előírás nálunk. Nem tudom, más rádiónál megengedett el, de szerintem sehol sem. De ettől függetlenül ti azért ihattok nyugodtan, ki mit iszik a zenekar, tessék megint szépen a csetben, hogy ki mit iszik éppen, ha semmit, akkor meg tessék inni. És ha már isztok, akkor mulassunk együtt, nem? Úgyhogy jöjj, MC haver és a teknő, mikor a vodka a fejembe száll. Mondjuk az én fejemben nem, én utálom a vodkát.

Na hát kevesen, mint fél óra, és folytatódik az állatkert itt a Pitangyó Rádióban, hiszen a farkas után jön a mókus, vagyis mókuska, de amíg be ide ér, addig még van egy pár dalom. És mindenek előtt szeretnék egy jó tanácssal szolgálni mindenkinek. Illetve nem én fogom elmondani a jó tanácsot, mert elmondja helyettem Geszti Péter. A lényeg az, hogy mindenki fogadja meg ezt a jó tanácsot, ami most el fog hangzani, mert nagyon tartalmas, nagyon lényeges, nagyon fontos és nagyon jó tesz az egészségnek. Tessék figyelni!

kedves hallgatón Kuhár András megjegyezte nekem privátban, hogy kezdjenek enni, van fontosabb felhívása is, miszerint mindenki legyen rohadt gazdag. Na majd az hónap. Hagyjunk hónapra is valamit. És közben megjött Mókuska, úgyhogy pusszantás neked, majd nem sokára adom át a stafétabotot, jó? Addig bírd ki egy kicsit. Addig próbáld életet lehelni a gépbe, jó? Na, hát nem tudom, hogy kinek mi a programja éjfél után. Nekem speciál alvás, mert holnap reggel kelni kell korán, mert az egyetem vár. Viszont van egy híres magyar dal, igen, a vétekféle éjfél után, aminek van egy Darwin-féle remixe, egészen friss, most jött ki a sütőből mondjuk úgy, úgyhogy jöjjön az éjfél után Darwin remixe.

Na hát mit szóltok hozzá, hogyha ilyen vége felé megpörgetjük kicsit még jobban a ritmust? Na? Kinek van ellenére, kinek van kedvére, bárkinek ellenére van, mindenkinek legyen kedvére. Na, tehát az a helyzet, hogy nem tudom, hogy kinek van meg az információ, de most majd meg lesz. 25 év után újra összeállt az Emergency House, és akkor én meg ennek örömére elővettem egy 2024-es DJ Fido féle bootleget, úgyhogy jön az Emergency House-tól a Dübörög a ház, majd jön a Skyland klasszikusa, mert ez is egy klasszikus, az Érezd a ritmust, méghozzá egy 2026-os Rich Remix formájában. Úgyhogy tekeljük neki, adjuk meg a hangulatot Mókuskának.

0: alkotmányunk fordulója. Új kenyér, új élet, új csadalom. Ünnepeljük Mirkával. Új kenyér, új buza. Új buza, termékenység, termékenység. Sok lada, élőze. Tervünk, mint hósipkás csúcs. Felírtattam. Azonban ne álljuljunk el, a cél bojtra feljutni. Népszerű elnökünk kíván szólni.
1: Én?

0: Elsak! Esnek! Kóstoltam! Vigyázzanak! Zsoltlan kis jabberkelt!
1: Maskura Tosszi csodatalicskát!

Tehát mivel 5 perc múlva át kell adnom a stafétát Mókuskának, ezért most megköszönöm mindenkinek, hogy itt volt velem, és hát remélem, hogy élveztétek a mai visszatérő vidámparkot. Ha igen, akkor várok vissza mindenkit holnap este 8 órától ugyanide, akkor jammelni fogunk. Amúgy a Welcome Back Jam, de hát ez nem hivatalos, tehát csak jam, mondjuk így. Illetve vasárnap este 6 órától pedig Nosztalgia vidámparkot tartunk régi dalokkal, és megismétlem, amit az adás során már mondtam, lehet kérni fejenként egy dalt. Előre. Mármint nem így előre pajtások, hanem előre kell kérni, jó? Azért aggolom így, hogy Tika is értse. Na, egyébként pedig ahova lehet írni kéretmet, hogy mit játsszak le, az az Italo Café, tehát Italo Café, egyefel, BHO, tehát egyben Italo Café BHO, kukac, gmail.com vagy gmail.com, ahogy tetszik, jó? Ide kérek szépen e-maileket, és akkor megpróbálom beszélgetni őket a vasárnapi adásokba, mert ugye ezentúl minden vidámparkban lesz egy ilyen kívánságblokk, nem kívánság műsor, csak kívánságblokk. Na, és hát én pedig kívánok minden jót mindenkinek, főleg Mókuskának jó adást, nektek jó Mókuska hallgatást, meg aztán Gébelen hallgatást, és találkozunk holnap este 8-kor itt. Jó? Na, hát nem tudok más mondani, mint amit Rúzsa Magdi is fog mondani, én elmegyek. Mindenkinek minden jót, találkozunk holnap, köszönöm a figyelmet, legyetek jók, ha tudtok, sziasztok!

kezdni. Jól elkezdem újra. Sziasztok, mindenkinek nagyon szép délutánt kívánok. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Wolfinak megköszönjük az elmúlt 2 óra adását. Jó voltál, hallgattalak félfüllel, aztán meg az összesre. Az összes kettővel. Na és akkor gyertek. Imádkozzunk.

nagy imádkozás közben nézzük, hogy kik vannak itt velünk, menjünk vissza, illetve a végéről jöjjünk előre, itt van velünk a Mitikánk, itt van Serény Szelemander, szia, szia, velünk van Pista, megérkezett az én drága Földim, aki azt írja, hogy Nyírmadotyáról jelentkezik be, jó, az egy drága Földikén, puszi, köszönöm szépen, érezzétek jól magatokat, itt van a Micsámpás Rosszikánk is, szia, szia, itt van a mi Brooming, szia Mágyvá, és van két droidunk, illetve velünk van még Wolf is, és vannak külsős hallgatóink is, akik ahogy szépen jelentkezni fognak be, úgy fogom majd nekik a nevüket is bemondani, köszönteni őket. Vipray, Vipray, Vipray, ez pedig a Coldplay. Jó kis kezdőzeném, nagyon szeretem, nagyon összerakták.

és akkor újra itt van a nagy csapat, közben megérkezett az én drága Csatikám is. Szia barátosnőm, puszi neked! Ne csinálj felfordulást! Másik felem már táncol. Szia másik felem!

Közben olvasom a mi maskuránkat, azt írja, hogy voltunk a Virág Karneválon, ezt is megértem, egyébként elmondom neked, hogy nekem is nagy vágyam, mikor arra laktam, ugye 30-32-3 évig, akkor nem vágytam. De mióta nem arra lakok, hú, de milyen régóta, azóta meg minden évben nyilalik velém, hogy ide kellene menni. De csak annyira nem fogok menni.

Szia, Kata! Közben öcsikém is bejelentkezett, azt írja nekem, hogy menjél, mi bajod lehet. Messze van, öcsikém, messze van. Ebben a korban már tudod, szállt meg a halál közt. Köszöntelek téged is, puszi neked.

A következő zeném meg se fog állni Franciaországig. Ahol is az én kisöcsikém nem régen végzett a munkával, és hallgat engem. Olaszországba pedig majd a kicsi lányomnak fogok küldeni zenét, hiszen csodálatos pillanat volt tegnap náluk este, de majd erről később. Öcsikém, ez a tiéd.

is egy hatalmas puszit küldök, szia Becikén. Azt írja, jó Adi, drága, el vagyok utazva. Érezd jól magad.

Csoda szép zenével megyünk tovább. Méghozzá Becikémnek küldöm. Csak a tükröt hazudik. Tudom, hogy szereted, játsszuk el. Közben megérkezett az én drága Petrusom is, szia gyönyörűségem. Csak egy szürke felhő az. 29-e még áll.

Játsszuk el! Szólt Becikének. Aki el van otthonról menve. És akkor Petrusom. Magánya. Nagyon eljön az idő.

Azt az kérdező, hogyha vágom-e már a centiket, igen. Aztán reméljük, jó lesz már az az autó, bár azt írtad, hogy a héten megcsinálják, reméljük. Látom, amilyen jó helyekre járkáltok egyébként. Azt írja a becikém, hogy belehallgatok, éppen jól énekelsz, hát nagyon. Na ezt figyeljétek, Kata kérésére. Nagy kedvencem, Maskura palacsinta dala.

0: se maradt.
1: Ahogy mondtam az előbb, Olaszországba is fogunk küldeni egy nagyon jó kis zenét. Ahol is a kicsi lányom van, az hát most már vőlegényével. Közös zenéjükre szeretnék nekik nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot kívánni. Ugyanis tegnap este megtörtént a nagy dolog. A kislányomban mennyasszony lett, a párja Olaszországba kérte meg a kezét. A link náluk, remélem, hogy hallgatnak. Imádlak benneteket, kicsi kincsem, nagyon-nagyon-nagyon sok boldogságot kívánok nektek. A többit tudjátok, és a közös zenéteket küldöm hozzá, kész!

Ez volt a Kiss, nagyon szépen köszönjük, átadom a fiataloknak a jó kívánságokat. Hát anyai szívem nagyon örül, novemberben volt a nagyobbik lányomnak a esküvője. Most képzeljétek el, hogy hát ja, nehéz megszólalni. Kicsi lányom úgy állt be a többi hölgy közé, hogy elkapja azt a bizonyos csokront, hogy vitt magával egy lepkehálót, és sikerült neki. És most úgy történt minden, hogy nem is tudott róla, csak elmentek nyaralni Olaszországba, és megtörtént. Ez már itt Burn és a Kifakult.

Hát én lekövertem ezt a zenét, nem hiszem el. Azt írja Petrusom, hogy nem sokára hozzánk is jöhetsz esküvőre. Ott leszünk, drágám. Ezt tudja, hogy ott leszünk. Azt a mindenit, mennyi jó egy napra.

hát akkor tavaszra egy eskü. Szuper jó, nem bírom a meleget. De hát, hogyha 60 fok meleg lenne, is ott lennék, szóval ez nem kérdés. 1986 Holiday repjével megyünk tovább. 7:18 óra, 40 perckor.

Azt írja a Kata, hogy ő is volt esküvőn, és nagyon hangos volt. Hát igen, általában az esküvők olyanok szoktak lenni. És azt kérdezi, hogy én is násznép voltam, amikor a barátnőm esküvője volt. Hozzátartoztál, igen, a násznéphez. Te is egy emberke voltál ott, akit szeretettel meghívtak. Remélem azért jól érezted magad. Nálam nem gond, hogyha hangos a zene, sőt, azt szeretem, hogyha egyből bele az agyomba megy.

Hát ezt már rendezkedik, figyeld. Petruson. Meg milyen gyorsan csinálja. Mekkora zene volt ez a 90-es években, és most is.

Én is ügyes vagyok ám. Közben beugrott, hogy ki következik utánunk majd adásba. Én ez utánam 20-21-ig fogadjátok nagyon sok szeretetet, Géberlent és a tökesti partit. Közben nézem a gifetot bent, ja, olyan sokára mozgásra, mint rá. Most már képes voltál bedobni engem, na szép vagy. Másik felem kérésére fog jönni a következő zene. Jó, az nem én vagyok, jól van. Szerencsét!

gyere fix! Na és ha már annyira esküvőzünk, meg eljegyzés, meg minden, akkor ciao Bella! Csótány Méri, bocsánat, Nótár Méri, Pixel és Aurorió közösen.

Benne csáu, benne csáu, benne csáu, csáu, csáu. Azt kérdezi, az, illetve azt írja, ami Csámpás Rozi nagyon töröd a fejed valami, de mindig valami húzzutságon, ahogy már unatkozunk. Közben az én drága maskurám azt írja, drága földikém, hallgatunk egy páron, azt mondják, bétang jó az zene, köszönöm szépen. Kocmó Bandi üdvözöl, és jó adit kíván. Kedves Bandi, üdvözöllek itt a Bitang Jó Rádió hallgatói között, és mindenkit, aki ott van. Örülök neki, hogy itt vagytok velem, érezzétek jól magatokat.

És akkor TNN 1993-ból. Ismerős, ugye?

kis karneváli hangulat nektek. És oda az én drága maskuráimnak. Egy jó papa ott van. Szia papa! A következő zene is ilyen karneváli hangulatú lesz, aztán találtam egy nagyon jó kis zenét. Még egyet, vagy a többit? Ha már világ karneválon voltatok, biztos sok ilyen zenét hallhattatok. Imádom egyébként.

0: közben átmentünk a második órámba, 19 óra 1 perc van egészen pontosan, és hozok nektek valamit, amire annyira magamba, illetve magamra illik ez a zene, hogy hogy írjam, hogy mondjam, mindegy.
1: Hogy minden
0: figyeljetek, szöveg a lényeg.
2: Büszkén mondhast, mindent megtettél.
0: Szóval a lényeg, hogy magamra találtam ebbe a zenébe.
2: Vihar

is coming, ő pedig már Shaggy. Jó kis lötyögő zene. Az az igazi, amire nem csak táncolni lehetsz. Nem gondolunk semmi rosszra, sőt, csak jóra. Ugye? Oh, yeah.

2026. 8-on, 20-a van, ugye Szent István ünnepe, az állam alapítás ünnepe van ma, ünnepelgetnek az emberek itt is, ott is, mi meg itt a Bitangyó Rádión együtt ünnepelgetünk, többet érez nekem, mint bármi jelenleg. Szóval akkor nézzük, hogy hát aki ma ünnepli a névnapját, ugye az Istvánok, honnan kerültek közénk, az István név egy görög-német eredetű, magyar eredetű férfi név, jelentése virág, koszorú, kedves Istvánok, akik ma ünnepelgettek nektek, boldog névnapot kívánok, alig tudok beszélni egyébként, mert már beindult egy jó kis zene. Jamaica, bam bam! Szóljon mindenkinek!

Kata azt írja nekünk a chatfalon, hogy a következő dal legyen egy jó kis dal. Egy olyan embernek, akit a legjobb barátomnak hívhatok, a nevét nem árulom el. Szerintem senki nem tudja, hogy kiről van szó. Bam bam dila! Ja, 19 óra 11 perc van. Nálunk nagyon jó idő van, 29 fok, hál' Istennek már nem 39. És ha minden igaz, már nem is lesz annyi.

remélem, hogy meg fog felelni a következő zenekarta neked. És annak a titokzatos barátnak, akinek küldenéd a zenét. Érkezik a Magnacum Laude. És az Azért vannak a jó barátok, ezt a zenét én is szeretném küldeni. Egy-két ember kérek, aki itt van és hallgat, én sem mondok nevet, mert mindenki tudja, hogy hogy áll velem. Már itt is van a zene, szóljon nektek!

zenére megérkezett az én drága apukám is. Hát szia apukám, érezd jól magad. Ha már itt vagy, akkor szóljon neked a következő zene. Revolution in Paradise. Tudja, hogy szereted.

az meg lehet egyébként. Szóval akkor a következő zene. Olvasom, hogy az én maskurám beírta, Kucmok Bandinak küldenék a következő pörgős nótát, azt mondja, lehet ismered Tóth Tündét, és hogy küldenék a zenét, no lássuk, melyik zenét küldjem nektek.

0: Love is the answer.
1: No, akkor gyertek velem. Mambóztunk egy kicsit, és hogy akkor kit mambóztunk, nem remélem mindenki. Jó lesz, ne? Ugye jó.

Remélem elég pörgős volt a zene. Stand by me. Gyere. Állj mellém, egy kicsit máshogy. Ez már megint egy újabb verzió nálam.

Stand by me, I'm Erling. És egy hangocska az éterben. Aki szeretne valamit kérni tőlem, ugye maskora, drágám.

0: Szia! Maskura 67 vagyok. Szeretnék kérni egy jó kis zenét. Tudod, olyan diundizsun, diundizsun, diundizsun, diundizsun. Köszi!
1: Attention!

0: segundo, la mató en 10 a la bomba estalla. Todo el mundo en este segundo, la mató en 10 a la bomba estalla.
1: És megszólalt a hajókürt. Tikától elköszönünk, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.

és közben elköszönnek tőlem, még maskurálék is azt írja, mi is elköszönünk éhes a banddal, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Hát remélem mindenki nagyon jól érezte magát, a többiek pedig maradjanak, hiszen van még egy fél óra hosszám. Aztán pedig érkezik majd Gébelen 20-tól 21 óráig. Most pedig Grünkent hozom nektek, Kleine! Azt mondtam, hogy Kleine!

És már be is jelentkezett nálam a következő egy óra házigazdája, Gévelen. Fogadjátok majd nagyon-nagyon sok szeretettel őt is, hiszen nagyon jó kis zenéket szokott hozni. És hogy honnan tudom, bár egyszerűen nem vagyunk már fent adásom után, mert vacsi, ez vagy az van. De a rádió bizony jön velünk, akár medencézni, akár vacsorázni, vagy bárhová. Ő volt Blünkem és a Kleiner Satellite, a folytatásban pedig hozom a Kuplung zenekart. Igazából én még nem olyan régen hallottam róluk először, de a zenéjük tetszik, nyomod a gázt!

Várj meg, állj meg, nagyon benyomtam én is a kuplungot. Leszek a kuplungod, amikor nyomod a gázt. Nem a szöveg, ez kérem szépen, ez volt a kuplung zenekar. A folytatásban pedig a 90-es évek Brickfield-jét hozom nektek. Nagyon szép szemekről van szó, Sexy Eyes, szóljon mindenkinek.

tudom, a múltkori adásonkor apukám mit voltál el? Amikor küldtem neked egy zenét, ha mivel, hogy nem tudom, így elküldöm neked ma megint, mert nehogy mennek a megtőlem. Mit szólsz hozzá egy 19 óra 41 perckor? Hozom neked Bagosi Brother Company-t. És az iszom a bort, hát lehet, hogy itt voltál, nem baj.

0: ez volt az iszom, a volt szólt az én apukámnak, aki egyébként nem iszik, mert nagyon-nagyon-nagyon régóta. Ön pedig itt majd Daddy Yankee és Luis Fonsi.
1: Llegaste, cambió mi suerte. Tu sonrisa brilló tan fuerte como la brisa sobre
0: San Cime. Bayonan Luna.

Nem menjetek sehová, hiszen érkezik rögtön utánam. Gévelen. Mádvár, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és közben megérkezett Kinga. Szia Kinga, szép estét, örülök neki, hogy te is itt vagy.

0: volt Kopikon és a Tordas, és közben én belenéztem az időjárás jelentésbe. Egyetlen egy napot fogunk megnézni, jó? A pénteket. Elszólt a zápor, kialakulhat. Pénteken mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, de helyenként futó zápor, zivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős a déli szél, azonban a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. Hajnalban 25, délután pedig 33 fok körül alakul a hőmérséklet. Volt egy kis időjárás jelentés is itt a Britannia Rádióban, és hamarosan el kell, hogy köszönjek tőletek. De még addig van egy picike időm, egészen pontosan 5 percem. Varga Viktort hoztam el nektek, de ő belőle majd le fogok csípni egy picikét, hogy időbe tudjam átadni az adást, nem másnak, mint Gévelennek. Szőkével álmodtam, Balnával érkeztem.
1: Már voltam párszor.
0: Apukámtól is elköszönünk, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, drága apukám. Jó éjszakát kívánok neked!

Kezdtem. Nagyon jó kis zenét most félbeszakítjuk. Ugyanis eljött az idő, hogy elköszönjek mindenkitől. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Remélem mindenki nagyon jól érezte magát, én ezen voltam. Én nagyon jól éreztem magam veletek, hiszen itt voltatok velem. Fogadjátok nagyon sok szeretettel Gébelent. Csók a családnak. Sziasztok!

0: aki a lemezeket leporolja és pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti.
1: Pörgeti.
2: Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti. Pörgeti.
0: XIL.
1: XIL.
0: Vagyis XIL.
3: XIL.
0: XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-el.
3: XIL.

0: neked, csak neked, csak neked. Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

0: segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél, tudhat hallgatni.
6: Még több zene!

0: Elmaradsz-e?
1: Jöntem még egy mindot.
2: Étálok Café. Csak ingencek, csak ingencek meg. A Vita Bio Rádióval.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek Eurodance lágerei.
2: A Gitangyó Rádióban.

Mánia, melyben a 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás nélkül

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hülyes Ambika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kis Nagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzonél. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Légy velünk te is, egy hullám hosszon.
1: Bitangyó Rádió.
2: In the year 2525.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hamai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Pitagjó Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofon